0: Ja, macht Angst. Natürlich macht es Angst.
1: Természetet, akkor természet visszaköveteli a rendetlenséget.

Budapesten jelenleg stagnál. Én mindenkitől azt kérem, hogy folytassuk azt a nemzeti összefogást, ami kialakult az országban.

0: Ja, macht Angst. Natürlich macht es Angst.
1: Der gyüktöntetlen a természetet, akkor természet visszaköveteli a rendetlenséget.